0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Különleges mesetranszplantációt végeztek. Jól halad a kötelező nyugtaadás. Átadták a Családbarát Kórház díjakat. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elvégezték Magyarország első hármas élő donoros keresztdonációs vese átültetését. Ezt a Semmelweis Egyetemen hajtották végre. A beavatkozás során egyszerre 6 műtét történt. Az operációk sikeresek voltak, a 6 páciens közül 5-en már otthon lábadoznak. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz szeptemberben. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és nagyjából 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. Megtisztult a Szabadsághíd. Az őszi hídmosási akció részeként végezte el a munkát az FKF. A dolgozók kézi és gépi erővel, környezetkímélő szerrel mosták a szerkezeti elemeket. Csak néhány órára kellett lezárni az átkelőt. Idén is díjazták a Családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség szervezésében megválasztották az év Családbarát Kórházát és Magán Egészségügyi Intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
2: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak.
1: Leállt a kutatás, nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltünteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csaknem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük 3 magyarnak is. A helyiek mostantól az újjáépítésre koncentrálnak. Megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Az esőt átmenetileg viharos lökések kísérhetik. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton, még előfordulhat helyenként csapadék, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Bűnmegelőzési versenyt nyertek a Lóránfisok, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi SC Lóránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai nyerték a Ki mit tud elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő egyik regionális elődöntőjét. A megmérettetést szeptember 29-én rendezte meg a Budapesti Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával középiskolás fiatalok számára. A versenyzők 7 regionális elődöntőben mérhették össze tudásukat és kreativitásukat, egyebek mellett a Beugró című televíziós műsor átdolgozott feladataiban. A Dunaújvárosi Lóránfi csapata Szekszárdon vett részt az elődöntőn, ahol első helyen végzett, ezzel pedig bejutott a döntőbe, melyet november 3-án rendeznek Budapesten. Vaddisznók, őzek és szarvasok is felbukkantak a Velence környéki utakon. A korai sötétedés miatt most különösen fontos az óvatosság, hiszen a vadak és a hazafelé tartó autósok aktív időszaka egybeesik, és könnyen balesetet okozhatnak, hívja fel a figyelmet a Velencei Polgárőrség közösségi oldalán. Velence egyik különlegessége, hogy a természet szinte karnyújtást kér a van a lakott területektől. Ez azonban azt is jelenti, hogy az erdőkben élő állatok időnként az utak közelébe, sőt akár a településen is megjelenhetnek. Vasárnap délután a Dunaújvárosi repülőtérre kérték a hatóságok segítségét, miután egy vitorlázó repülő leszállás közben balesetet szenvedett. Az eset során a gépben ülő 2 személy könnyű sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. Az eset helyszínére a Baracsi önkéntes és a Dunaújvárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, továbbá a rendőrség is. A FEOL megkereste a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálatát, hogy az esettel kapcsolatban milyen eljárást folytatnak. Mint válaszukban írták, október 4-én a délutáni órákban egy vitorlázó repülőgép leszállás közben balesetet szenvedett, a fedélzetén tartózkodó 2 férfi pedig megsérült. Az eset kapcsán a Dunaújvárosi rendőrkapitányság munkatársai szabálysértési szemlét tartottak. Alaposan megszórta ellenfelét a Baracska, Kajászó és a Cece is a Fejér megyei harmadosztály 7. fordulójában. Északon továbbra is Szabadbattyán áll az élet, délen pedig hibátlan mérleggel vezeti a mezőnyt a Szabad Egyháza. Az élmezőny első Szabadbattyán 16 pont, második Csapdi 15, harmadik Kőszárhegy 13 ponttal, negyedik Pázmánt Kápolnásnyék 2-13-mal, további részletek a FEOL oldalán. 2 győzelmet aratott hazai pályán a DSR Röplabda Akadémia U20-as csapata a korosztályos bajnokság legutóbbi fordulójában. A Dunaújvárosi fiatalok előbb a MAFC piros együttesét győzték le fordulatos mérkőzésen, majd a Pénzügyőr ellen is magabiztosan könyvelhettek el sikert. A DSR Röplabda Akadémia U20-as együttes ezzel 4 forduló után is veretlen, minden 4 mérkőzését megnyerte és 11 ponttal vezeti az U20-as másodosztály tabelláját, írja a Duna Online. A megelőzés fontosságára és az együttműködés szerepére hívták fel a figyelmet azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnap részleteit ismertették. A programot október 17-én szombaton rendezik meg a Dunaújvárosi rendelőintézetben reggel 9 és délután 5 óra között. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint az előzetes regisztrációhoz kötött vizsgálatokra a helyek rövid idő alatt beteltek, ugyanakkor számos szűrésre előzetes időpont foglalás nélkül is várják az érdeklődőket. A helyszínen többek között fül-orr-gégészeti vizsgálaton, vércukor és koleszterin szintmérésen, valamint kardiovaszkuláris szűrésen is részt lehet venni. A szűrőnapon egy modern szűrőbusz is a lakosság rendelkezésére áll. Minden további részlet a Duna Online oldalán. Biblioterápiás, vagyis irodalomterápiás csoport indul a Dunaújvárosi József Attila könyvtárban. A könyvtár tájékoztatása szerint a foglalkozásokon az irodalmi szövegek segítségével lehetőség nyílik az önismeret elmélyítésére, a mindennapi élethelyzetek új szempontú átgondolására, valamint az érzések és tapasztalatok megosztására is. A csoportot Tóth Éva könyvtáros fejlesztő biblioterapeuta vezeti. Az első alkalom október 10-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a József Attila könyvtárban, az Apáczai Csele János út 9-es szám alatt. A részvétel feltételeiről ír a Duna Online. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki, a székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méretkorlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. Ezen a héten fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség itt Fejér megyében is. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal itt Fejér megyében is. Felhívja a méhészek figyelmét, hogy a jövő évi támogatások igénybevételihez fontos, hogy a méh családokat 2026. október 15-ig bejelentsék a TIR-NR rendszerben. A határidőt követően bejelentett méh családok után már nem vehető igénybe a 2027. évi támogatás. A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasolják, hogy a méh családszám változás bejelentését elektronikus úton a Nébih portál használatával KAÜN keresztül intézzék. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat innen Fejér megyéből is online vagy banki átutalással lehet megtenni. Itt Fejér megyében is az idősek mindennapjait segíti a Nébih kiadványa. A Tapasztalat a konyhában, Biztonság az asztalon című útmutató közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, a bevásárlástól, az ételek elkészítésén át, egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. Érdekes lehet a Fejér megyei éremgyűjtőknek is, hogy emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról és a kuvaszról jelent meg érme. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a menüsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak. Várják a szavazatokat innen Dunaújvárosból is. A meteorológusok szerint nyugat-észak-nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, röviden napos időszakok még mindenhol lehetnek. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. Reggel 3 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb nyugati, észak-nyugati tájakban lesz majd enyhébb a reggel. Napközben még 22-29 fokig melegszik a levegő.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
2: szép jó reggelt kívánok mindenkinek október 8-án csütörtökön a Koppányok névnapján, Magyarországon pedig a mai a dalszerzők napja, úgyhogy jön is hamarosan Olá Ibolya és az Édes Méreg, előtte még egy amerikai dalszerző hölgy Colby Kelly és a Bubbly, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 4 perc múlva már 19:45, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, friss infók úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M6-oson híd karbantartás miatt lezárták az Iván Dárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték az autósokat, ahol irányonként egy-egy sáv járható. És érdemes ma is hamarabb elindulni egy picit, ha az M7-esen méghozzá Érd térségében vezet az utunk a főváros felé, ugyanis az új terelés miatt a 18-as érdi csomópont és az M0-ás között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elején időben lassítani kell, és figyelmesen váltsunk sávot. A korlátozás főleg a reggeli csúcsban okozhat számottevő lassulást, torlódást. Jó utat kívánok! Sophie Ellis Bextorral a következő percekben Murder on the Dance Floor.

0: Best FM, a legjobb zenék. A nap első fele még az indián nyár jeljében telik, de délutántól északnyugat felől jön a front, záporokkal, zivatarokkal. Erről és a következő napok időjárásáról részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Addig is még meleg van itt bent. Hot in here, Nelly folytatja a fél hét után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta. 6 magyar alkotás versenyez a 23. verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentum Filmfesztiválon, amely november 16-a és 25-e között várja a közönséget Budapesten és 8 vidéki városban. A filmek között személyes családi nyomozás, zenei portré és kísérleti alkotás is szerepel. A több mint 80 filmet felvonultató programot alkotókkal, szereplőkkel és szakértőkkel zajló beszélgetések és közönségtalálkozók egészítik ki. A fesztivál részletes programja október közepén lesz elérhető. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál történt másfél héttel ezelőtti incidens miatt. A 22 éves férfit terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják, korábban 5 embert fogtak el, miután 3 furgonnal érkeztek éjszaka az amerikai légierő által használt bázishoz. Az Egyesült Államok azóta kivonta onnan nehéz bombázóit. Idén először fordult elő, hogy 2 egymást követő hónapban is nőtt az ipari termelés, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az ipar augusztusi teljesítménye az egy évvel korábbit 8,7%-kal, a júliusit 1%-kal haladta meg. Az ágazat teljesítményét főleg a járműgyártás, valamint a számítógép elektronikai optikai termékgyártás növelte. Új CT-készüléket adtak át a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben. Az eszköz a korszerű képalkotó diagnosztika mellett a komplex vizsgálatok és képvezérelt beavatkozások támogatására is lehetőséget biztosít. Tavaly mintegy 12 000 CT-vizsgálatot végeztek, ezek több mint fele sürgős volt, ezért is fontos egy új, korszerű berendezés beszerzése. Több mint 22 000 köbméter követ építettek be a katonák a Duna medrébe a Paksi atomerőmű biztonságos működéséhez. A rendkívüli vízi, légi és műszaki feladaton csaknem 1000 honvéd dolgozott éjjel-nappal, több mint 28 000 munkaórában. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Camember Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos, október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Bűnmegelőzési versenyt nyertek a Lóránfisok, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi SC Lóránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai nyerték a Ki mit tud elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő egyik regionális elődöntőjét. A megmérettetést szeptember 29-én rendezte meg a Budapesti Rendőr Főkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával középiskolás fiatalok számára. A versenyzők 7 regionális elődöntőben mérhették össze tudásukat és kreativitásukat, egyebek mellett a Beugró című televíziós műsor átdolgozott feladataiban. A dunaújvárosi Lóránfi csapata Szekszárdon vett részt az elődöntőn, ahol első helyen végzett, ezzel pedig bejutott a döntőbe, melyet november 3-án rendeznek Budapesten. Vasárnap délután a dunaújvárosi repülőtérre kérték a hatóságok segítségét, miután egy vitorlázó repülő leszállás közben balesetet szenvedett. Az eset során a gépben ülő 2 személy könnyű sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. Az eset helyszínére a Baracsi önkéntes és a dunaújvárosi hivatásos tűzoldók érkeztek, továbbá a rendőrség is. A FEOL megkereste a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálatát, hogy az esettel kapcsolatban milyen eljárást folytatnak. Mint válaszukban írták, október 4-én a délutáni órákban egy vitorlázó repülőgép leszállás közben balesetet szenvedett, a fedélzetén tartózkodó két férfi pedig megsérült. Az eset kapcsán a Dunaújvárosi rendőrkapitányság munkatársai szabálysértési szemlét tartottak. Alaposan megszórta ellenfelét a Baracska, Kajászó és a Cece is a Fejér megyei harmadosztály 7. fordulójában. Északon továbbra is Szabadbattyán áll az élet, délen pedig hibátlan mérleggel vezeti a mezőnyt a Szabad Egyháza. Az élmezőny első Szabadbattyán 16 pont, második Csapdi 15, harmadik Kőszárhegy 13 ponttal, negyedik Pázmánt Kápolnásnyék 2-13-mal, további részletek a FEOL oldalán. Itt Fejér megyében is. Az idősek mindennapjait segíti a Nébik kiadványa. A tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató, közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, a bevásárlástól, az ételek elkészítésén át, egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. A meteorológusok szerint nyugat-észak-nyugat felül egy hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, röviden napos időszakok még mindenhol lehetnek. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. Reggel 3 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb, nyugati, észak-nyugati tájakon lesz majd enyhébb a reggel. Napközben még 22-29 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A csütörtök első fele még nyárias lesz, aztán délután, késő estétől északnyugat felől egyre több felhő jelenik meg az égen, és jönnek záporok, lehetnek zivatarok. Ma még 22-27 fok között lesz a maximum, holnap viszont már csak 15-22 fokot mérhetünk. Folytatjuk a Madison Avenue-vel, jön a Who the Hell Are You a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 7 óra pillanatokon belül, úgyhogy itt az ideje a legfrissebb híreknek is. A következő órában pedig hozom majd a Savage Garden-t. És jön Bye Alexis. És jöhet a közlekedési info is, ha van, hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Bűnmegelőzési versenyt nyertek a Lóránt Fisok, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi SC Lóránt Fis Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai nyerték a Ki mit tud elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő egyik regionális elődöntőjét. A megmérettetést szeptember 29-én rendezte meg a Budapesti Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával középiskolás fiatalok számára. A versenyzők 7 regionális elődöntőben mérhették össze tudásukat és kreativitásukat, egyebek mellett a Beugró című televíziós műsor átdolgozott feladataiban. A dunaújvárosi Lóránt Fi csapata Szekszárdon vett részt az elődöntőn, ahol első helyen végzett, ezzel pedig bejutott a döntőbe, melyet november 3-án rendeznek Budapesten. Vaddisznók, őzek és szarvasok is felbukkantak a Velence környéki utakon. A korai sötétedés miatt most különösen fontos az óvatosság, hiszen a vadak és a hazafelé tartó autósok aktív időszaka egybeesik, és könnyen balesetet okozhatnak, hívja fel a figyelmet a Velencei Polgárőrség közösségi oldalán. Velence egyik különlegessége, hogy a természet szinte karnyújtást kér a vonal lakott területektől. Ez azonban azt is jelenti, hogy az erdőkben élő állatok időnként az utak közelébe, sőt akár a településen is megjelenhetnek. Vasárnap délután a dunaújvárosi repülőtérre kérték a hatóságok segítségét, miután egy vitorlázó repülő leszállás közben balesetet szenvedett. Az eset során a gépben ülő két személy könnyű sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. Az eset helyszínére a Baracsi önkéntes és a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, továbbá a rendőrség is. A FEOL megkereste a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálatát, hogy az esettel kapcsolatban milyen eljárást folytatnak. Mint válaszukban írták, október 4-én a délutáni órákban egy vitorlázó repülőgép leszállás közben balesetet szenvedett. A fedélzetén tartózkodó két férfi pedig megsérült. Az eset kapcsán a dunaújvárosi rendőrkapitányság munkatársai szabálysértési szemlét tartottak. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a menüsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak. Várják a szavazatokat innen Dunaújvárosból is. A meteorológusok szerint nyugat-észak-nyugat felül egy hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, röviden napos időszakok még mindenhol lehetnek. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. Reggel 3 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb, nyugati, észak-nyugati tájakon lesz majd enyhébb a reggel. Napközben még 22-29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ott vagyunk már, mondta Szamár a Shrekben. Tehát, hogyha az ember dugóba keveredik, akkor ezt sokszor meg kell hallgatni. Ha valahol torlódás, nagy Isten, baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Nem véletlenül idéztem a Shrekből, a mese egyik betétdalával. A Counting Crows felvételével indul az óra. Accidentally in Love.
0: Best

0: SFM a legjobb zenék. Figyelem, autósok!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Röszke felé az M0-ás csomópont és Úcsa között, azaz a 21-es és 30-as kilométer között lezárták a belső sávot egy újabb terelés kiépítésének előkészületei miatt. Napközben a 22-es és 30-as kilométer között aszfaltoznak, emiatt 8 órától a késő esti órákig mindkét irányban váltakozó sávzárás mellett dolgoznak. Tart a munka az M3-ason is, ahol átépítették a terelést Gyöngyös térségében. A 65-ös és 72-es kilométer között a külső és a leállósáv burkolatát cserélik. Napközben, de főleg a reggeli csúcsban lassabb haladásra kell készülni ott is. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A nap első fele még a Vénasszonyoké, a második fele pedig az igazi őszi. Jön északnyugat felől a hidegfront, eső, zápor, hevesebb zivatar is lehet. Részletek a hírek végén rögtön 7:30. A hírek után Robbie Williams énekel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni. A NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a vállalkozókat. Az év legnagyobb szabadidős sportrendezvényét tartják a hétvégén a fővárosban. A Spár Budapest Maraton Fesztivál különböző versenyeire csaknem 40 ezeren neveztek. A klasszikus 42,2 kilométeres távnak több mint 10 ezeren vágnak neki vasárnap. A hazai futók mellett 121 országból érkeznek résztvevők, a legtöbben Nagy-Britanniából. Az útvonal mentén időszakos forgalom korlátozásokra kell számítani, a részletekről a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó partmenti beépítésének szabályait. Megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csaknem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta. Hat magyar alkotás versenyez a 23. verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilmfesztiválon, amely november 16-a és 25-e között várja a közönséget Budapesten és 8 vidéki városban. A filmek között személyes családi nyomozás, zenei portré és kísérleti alkotás is szerepel. A több mint 80 filmet felvonultató programot alkotókkal, szereplőkkel és szakértőkkel zajló beszélgetések és közönségtalálkozók egészítik ki. A fesztivál részlete programja október közepén lesz elérhető. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos, október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Bűnmegelőzési versenyt nyertek a Lóránffy Sok, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai nyerték a Ki mit tud elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő egyik regionális elődöntőjét. A megmérettetést szeptember 29-én rendezte meg a Budapesti Rendőr Főkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával középiskolás fiatalok számára. A versenyzők 7 regionális elődöntőben mérhették össze tudásukat és kreativitásukat, egyebek mellett a Beugró című televíziós műsor átdolgozott feladataiban. A dunaújvárosi Lóránffy csapata Szekszárdon vett részt az elődöntőn, ahol első helyen végzett, ezzel pedig bejutott a döntőbe, melyet november 3-án rendeznek Budapesten. Alaposan megszórta ellenfelét a Baracska, Kajászó és a Cece is a Fejér megyei harmadosztály 7. fordulójában. Északon továbbra is Szabadbattyán áll az élet, délen pedig hibátlan mérleggel vezeti a mezőnyt a Szabad Egyháza. Az élmezőny első Szabadbattyán 16 pont, második Csapdi 15, harmadik Kőszárhegy 13 ponttal, negyedik Pázmánt Kápolnásnyi 2-13-mal, további részletek a FEUL oldalán. Két győzelmet aratott hazai pályán a DS Röplabda Akadémia U20-as csapata a korosztályos bajnokság legutóbbi fordulójában. A dunaújvárosi fiatalok előbb a MAFC piros együttesét győzték le fordulatos mérkőzésen, majd a Pénzügyőr ellen is magabiztosan könyvelhettek el sikert. A DS Röplabda Akadémia U20-as együttes ezzel 4 forduló után is veretlen. Minden 4 mérkőzését megnyerte és 11 ponttal vezeti az U20-as másodosztály tabelláját, írja a Duna Online. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal itt Fejér megyében is felhívja a méhészek figyelmét, hogy a jövő évi támogatások igénybevételihez fontos, hogy a méh családokat 2026. október 15-ig bejelentsék a TIR-NA rendszerben. A határidőt követően bejelentett méh családok után már nem vehető igénybe a 2027. évi támogatás. A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasolják, hogy a méh családszám változás bejelentését elektronikus úton a Nébik portál használatával KAÜN keresztül intézzék. A meteorológusok szerint nyugat-észak-nyugat felül egy hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, röviden napos időszakok még mindenhol lehetnek. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. Reggel 3 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb, nyugati, észak-nyugati tájakon lesz majd enyhébb a reggel. Napközben még 22-29 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 8-án csütörtökön, sok boldogságot a koppányoknak és a szülinaposoknak is. 87 éve ezen a napon született Bergendi István, Liszt Ferenc díjas zenész, zeneszerző. Többek között a Süsű zenét is neki köszönhetjük.
1: Én vagyok a híres egyfejű.
0: 1949-ben ezen a napon született Sigourney Weaver, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint az Alien sorozat, a Szellemírtók 1-2, vagy az Avatar. október 8 megszületett Robert Cool Bell, amerikai basszusgitáros dalszerző, a Cool and the Gang alapítója és vezetője. 1970-ben ezen a napon született az Oscar-díjas amerikai színész Matt Damon, olyan filmek sztárja, mint a Good Will Hunting, a Ryan közlegény megmentése, a Mentő expedíció, legutóbb pedig Christopher Nolan Odüsszeiájában láthattuk. 1985-ben a mai napon született Bruno Mars, Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző. És 1993. október 8 megszületett Palvin Barbara, a világ egyik legszebb, leghíresebb és legsikeresebb modellje, a Victoria's Secret egykori angyala.
2: Hello Barbie, te vagy az a Palvin?
0: Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem is emlékszem most már tényleg, hogy legutóbb mikor esett normálisan az eső, de ha minden igaz, ma eső mossa a tájat.
2: Most fehérre, a szívem...
1: És Most fehérre című dalával Rúzsa Magdi is jön majd 8 után, akár csak a Spice Girls. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék,

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Bűnmegelőzési versenyt nyertek a Lóránt Fisok, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi SC Lóránt Fis Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai nyerték a Ki mit tud elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő egyik regionális elődöntőjét. A megmérettetést szeptember 29-én rendezte meg a Budapesti Rendőr Főkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával középiskolás fiatalok számára. A versenyzők 7 regionális elődöntőben mérhették össze tudásukat és kreativitásukat, egyebek mellett a Beugró című televíziós műsor átdolgozott feladataiban. A dunaújvárosi Lóránt Fis csapata Szekszárdon vett részt az elődöntőn, ahol első helyen végzett, ezzel pedig bejutott a döntőbe, melyet november 3-án rendeznek Budapesten. Két győzelmet aratott hazai pályán a DS Röplabda Akadémia U20-as csapata a korosztályos bajnokság legutóbbi fordulójában. A dunaújvárosi fiatalok előbb a MAFC Piros együttesét győzték le fordulatos mérkőzésen, majd a Pénzügyőr ellen is magabiztosan könyvelhettek el sikert. A DS Röplabda Akadémia U20-as együttes ezzel 4 forduló után is veretlen. Minden 4 mérkőzését megnyerte és 11 ponttal vezeti az U20-as másodosztály tabelláját, írja a Duna Online. Vasárnap délután a dunaújvárosi repülőtérre kérték a hatóságok segítségét, miután egy vitorlázó repülő leszállás közben balesetet szenvedett. Az eset során a gépben ülő 2 személy könnyű sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. Az eset helyszínére a Baracsi önkéntes és a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, továbbá a rendőrség is. A FEOL megkereste a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálatát, hogy az esettel kapcsolatban milyen eljárást folytatnak. Mint válaszukban írták, október 4-én a délutáni órákban egy vitorlázó repülőgép leszállás közben balesetet szenvedett, a fedélzetén tartózkodó 2 férfi pedig megsérült. Az eset kapcsán a dunaújvárosi rendőrkapitányság munkatársai szabálysértési szemlét tartottak. Ezen a héten fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség itt Fejér megyében is. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. A meteorológusok szerint nyugat-észak-nyugat felül egy hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, röviden napos időszakok még mindenhol lehetnek. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. Reggel 3 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb, nyugati, észak-nyugati tájakon lesz majd enyhébb a reggel. Napközben még 22-29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Állatok és növények a folytatásban a Polipok világnapján a Flower Power indítja az órát. You won't forget about me. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok. Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Sok boldogságot kívánok a névnapos koppányoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is.
0: Best

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön a határ felé Röszke előtt a 170-es kilométernél egy autóbusz átszakította a belső szalagkorlátot, és a Budapest felé tartó belső sávban állt meg. Mindkét irányban egy-egy sáv járható, a műszaki mentés sokáig elhúzódhat, így torlódásra, lassabb haladásra kell készülni azon a szakaszon. Jó utat, 50 Cent-tel robogunk tovább, P.I.M.P. a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Október 8-án csütörtökön véget ér a vénasszonyok nyara. Délután jön a hidegfront lehűléssel, záporokkal, zivatarokkal, széllel. De addig még... Mindjárt 8:30, jó reggelt, a friss hírek után a Negrokán, Dalaszol teljes egészében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni. A NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a vállalkozókat. Az év legnagyobb szabadidős sportrendezvényét tartják a hétvégén a fővárosban. A Spár Budapest Maraton Fesztivál különböző versenyeire csaknem 40 ezren neveztek. A klasszikus 42,2 kilométeres távnak több mint 10 ezren vágnak neki vasárnap. A hazai futók mellett 121 országból érkeznek résztvevők, a legtöbben Nagy-Britanniából. Az útvonal mentén időszakos forgalom korlátozásokra kell számítani, a részletekről a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó partmenti beépítésének szabályait. Megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák. Idén először fordult elő, hogy két egymást követő hónapban is nőtt az ipari termelés, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az ipar augusztusi teljesítménye az egy évvel korábbit 8,7%-kal, a júliusit 1%-kal haladta meg. Az ágazat teljesítményét főleg a járműgyártás, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártás növelte. Új CT-készüléket adtak át a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben. Az eszköz a korszerű képalkotó diagnosztika mellett a komplex vizsgálatok és képvezérelt beavatkozások támogatására is lehetőséget biztosít. Tavaly mintegy 12 ezer CT-vizsgálatot végeztek, ezek több mint fele sürgős volt, ezért is fontos egy új, korszerű berendezés beszerzése. Már készül a Velencei tóról szóló törvény tervezete, amelynek kidolgozásába a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban, a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának. A lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Bűnmegelőzési versenyt nyertek a Lóránfisok, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi SC Lóránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai nyerték a Ki mit tud elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő egyik regionális elődöntőjét. A megmérettetést szeptember 29-én rendezte meg a Budapesti Rendőr Főkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával középiskolás fiatalok számára. A versenyzők 7 regionális elődöntőben mérhették össze tudásukat és kreativitásukat, egyebek mellett a Beugró című televíziós műsor átdolgozott feladataiban. A dunaújvárosi Lóránfi csapata Szekszárdon vett részt az elődöntőn, ahol első helyen végzett, ezzel pedig bejutott a döntőbe, melyet november 3-án rendeznek Budapesten. Alaposan megszórta ellenfelét a Baracska, Kajászó és a Cece is a Fejér megyei harmadosztály 7. fordulójában. Északon továbbra is Szabadbattyán áll az élet, délen pedig hibátlan mérleggel vezeti a mezőnyt a Szabadegyháza. Az élmezőny első Szabadbattyán 16 pont, második Csapdi 15, harmadik Kőszárhegy 13 ponttal, negyedik Pázmánt Kápolnásnyék 2-13-mal. További részletek a FEUL oldalán. Két győzelmet aratott hazai pályán a DSR Röplabda Akadémia U20-as csapata a korosztályos bajnokság legutóbbi fordulójában. A dunaújvárosi fiatalok előbb a MAFC piros együttesét győzték le fordulatos mérkőzésen, majd a Pénzügyőr ellen is magabiztosan könyvelhettek el sikert. A DSR Röplabda Akadémia U20-as együttes ezzel 4 forduló után is veretlen. Minden 4 mérkőzését megnyerte és 11 ponttal vezeti az U20-as másodosztály tabelláját, írja a Duna Online. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden 6. műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személy és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint itt Fejér megyében is leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. A meteorológusok szerint nyugat-észak-nyugat felül egy hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, röviden napos időszakok még mindenhol lehetnek. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. Reggel 3 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb, nyugati, észak-nyugati tájakon lesz majd enyhébb a reggel. Napközben még 22-29 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jön Joe Bacsó 1999-es dala, a Funky Groove, és jön a hideg front, reggel még sok napsütéssel indul a nap, de délelőtt már délnyugat felől megjelennek a felhők, a maximum még 25 fok körül alakul, estétől várható több felhő, esővel, záporral, zivatarral.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után jön majd az egyébként napjainkban is aktív és Amerikában turnézó Spin Doctors. És énekel nekünk Zséda is. Hívható SMS Viber, ha közben dugó baleset lenne valahol. 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Bűnmegelőzési versenyt nyertek a Lóránt Fisok, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi SC Lóránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai nyerték a Ki mit tud elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő egyik regionális elődöntőjét. A megmérettetést szeptember 29-én rendezte meg a Budapesti Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával középiskolás fiatalok számára. A versenyzők 7 regionális elődöntőben mérhették össze tudásukat és kreativitásukat, egyebek mellett a Beugró című televíziós műsor átdolgozott feladataiban. A Dunaújvárosi Lóránfi csapata Szekszárdon vett részt az elődöntőn, ahol első helyen végzett, ezzel pedig bejutott a döntőbe, melyet november 3-án rendeznek Budapesten. Vasárnap délután a Dunaújvárosi repülőtérre kérték a hatóságok segítségét, miután egy vitorlázó repülő leszállás közben balesetet szenvedett. Az eset során a gépben ülő 2 személy könnyű sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. Az eset helyszínére a Baracsi önkéntes és a Dunaújvárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, továbbá a rendőrség is. A FEOL megkereste a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálatát, hogy az esettel kapcsolatban milyen eljárást folytatnak. Mint válaszukban írták, október 4-én a délutáni órákban egy vitorlázó repülőgép leszállás közben balesetet szenvedett. A fedélzetén tartózkodó 2 férfi pedig megsérült. Az eset kapcsán a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai szabálysértési szemlét tartottak. Alaposan megszórta ellenfelét a Baracska, Kajászó és a Cece is a Fejér megyei harmadosztály 7. fordulójában. Északon továbbra is Szabadbattyán áll az élet, délen pedig hibátlan mérleggel vezeti a mezőnyt a Szabad Egyháza. Az élmezőny első Szabadbattyán 16 pont, második Csapdi 15, harmadik Kőszárhegy 13 ponttal, negyedik Pázmán Kápolnásnél 2-13-mal, további részletek a FEOL oldalán. Ezen a héten fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség itt Fejér megyében is. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. A meteorológusok szerint nyugat-észak-nyugat felül egy hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, röviden napos időszakok még mindenhol lehetnek. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. Reggel 3 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb nyugati, észak-nyugati tájakon lesz majd enyhébb a reggel. Napközben még 22-29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, 5 perccel múlt 9, október 8, csütörtök koppány napja. Itt a fővárosban már is felhősebb, szomorkásabb a hangulat, érkezik tehát a front, aki emiatt lógatná az orrát, ne tegye, még 236 nap, és újra itt a nyár. Róma sem egy nap alatt épült fel, a címe a morcsívodalának magyarul, Rome wasn't built in a day. Ezzel indul az óra, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Jazz FM a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Korábban az M5-ösön a határ felé Röszke előtt a 171-es kilométernél egy autóbusz átszakította a belső szalagkorlátot és a Budapest felé tartó belső sávban állt meg. A határ felé vezető oldalon csak a belső, Budapest felé pedig csak a külső sáv járható, Röszke felé 3-4 kilométeres a torlódás. Az M3-ason bontják a terelést Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Egy sávot lezártak, a torlódás több mint 3 kilométer ott is. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Vesztefem, a legjobb zenék, nem érdekel, mit gondolnak rólam az emberek. Soha nem érdekelt, és ezután sem fog. Az élet túl rövid ahhoz, hogy ilyen hülyeségeken aggódjak. Nyilatkozta Amy Winehouse, és sajnos neki tényleg túl rövidre sikerült. Már 15 éve nincs velünk, és 30 éve jelent meg Back to Black című nagy sikerű albuma. A megjelenés jubilama alkalmából pedig egykori zenekar a pár nap múlva ünnepi koncertet tart Londonban. Sajnos Amy Winehouse nélkül. Tears Dry on Their Own a Besten.

Ébreszt FM a legjobb zenék. Keleten még süt a nap, de az ország nyugati felére és ide a fővárosba is megérkeztek a fátyol és gomoly felhők. Estétől pedig jön a front vastagabb felhőkkel, élénk széllel, esővel, záporral, akár zivatarral. A front érkezéséig még marad a 25 fok körüli maximum, holnap már a 20 foknak is örülhetünk. Közben jön egy dalban a 90-es és 2000-es évek két nem akármilyen ikonja, és sajnos egyikük sincs már köztünk. Whitney Houston, George Michael, If I Told You That a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Alkohol helyett alkohol problémáit öntötte dalba Ed Sheeran, ez lesz a Bad Habits. Bad Habits lead to white eyes. És hozom a Unikot is. Rögtön 10 óra friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Kiképzési gyakorlat miatt megnövekedett zaj és hanghatásra lehet számítani több település körzetében október 8-án, valamint jövő héten kedden és csütörtökön. A Honvédség tájékoztatása szerint a kecskeméti repülődandár pilótái a délutáni és az esti órákban hajtják végre a gyakorlatokat. A gépek Kecskemét és Szolnok körzetén kívül Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Kaposvár és Veszprém környékén is felbukkanhatnak. Új CT-készüléket adtak át a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben. Az eszköz a korszerű képalkotó diagnosztika mellett a komplex vizsgálatok és képvezérelt beavatkozások támogatására is lehetőséget biztosít. Tavaly mintegy 12 ezer CT-vizsgálatot végeztek, ezek több mint fele sürgős volt, ezért is fontos egy új, korszerű berendezés beszerzése. Már készül a Velencei tóról szóló törvény tervezete, amelynek kidolgozásába a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban, a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának. A lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a vállalkozókat. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta. Hat magyar alkotás versenyez a 23. verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentum Filmfesztiválon, amely november 16-a és 25-e között várja a közönséget Budapesten és 8 vidéki városban. A filmek között személyes családi nyomozás, zenei portré és kísérleti alkotás is szerepel. A több mint 80 filmet felvonultató programot alkotókkal, szereplőkkel és szakértőkkel zajló beszélgetések és közönségtalálkozók egészítik ki. A fesztivál részletes programja október közepén lesz elérhető.

0: Hető.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Bűnmegelőzési versenyt nyertek a Lóránt Fisok, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi SC Lóránt Fis Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai nyerték a Ki mit tud elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő egyik regionális elődöntőjét. A megmérettetést szeptember 29-én rendezte meg a Budapesti Rendőr Főkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával középiskolás fiatalok számára. A versenyzők 7 regionális elődöntőben mérhették össze tudásukat és kreativitásukat, egyebek mellett a Beugró című televíziós műsor átdolgozott feladataiban. A dunaújvárosi Lóránt Fis csapata Szekszárdon vett részt az elődöntőn, ahol első helyen végzett, ezzel pedig bejutott a döntőbe, melyet november 3-án rendeznek Budapesten. Vasárnap délután a dunaújvárosi repülőtérre kérték a hatóságok segítségét, miután egy vitorlázó repülő leszállás közben balesetet szenvedett. Az eset során a gépben ülő 2 személy könnyű sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. Az eset helyszínére a Baracsi önkéntes és a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, továbbá a rendőrség is. A FEOL megkereste a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálatát, hogy az esettel kapcsolatban milyen eljárást folytatnak. Mint válaszukban írták, október 4-én a délutáni órákban egy vitorlázó repülőgép leszállás közben balesetet szenvedett, a fedélzetén tartózkodó 2 férfi pedig megsérült. Az eset kapcsán a dunaújvárosi rendőrkapitányság munkatársai szabálysértési szemlét tartottak. Alaposan megszórta ellenfelét a Baracska, Kajászó és a Cece is a Fejér megyei harmadosztály 7. fordulójában. Északon továbbra is Szabadbattyán áll az élet, délen pedig hibátlan mérleggel vezeti a mezőnyt a Szabad Egyháza. Az élmezőny első Szabadbattyán 16 pont, második Csapdi 15, harmadik Kőszárhegy 13 ponttal, negyedik Pázmánt Kápolnásnyék 2-13-mal. További részletek a FEOL oldalán. Ezen a héten fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség itt Fejér megyében is. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. A meteorológusok szerint nyugat-észak-nyugat felül egy hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, röviden napos időszakok még mindenhol lehetnek. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. Reggel 3 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb nyugati, észak-nyugati tájakon lesz majd enyhébb a reggel. Napközben még 22-29 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Élükön az amerikai IIO dalával, melyben Nadia Ali énekhangját halljuk, a címe Rapture, de érkeznek a 90-es és 2000-es évek ikonikus figurái, köztük Britney Spears, Will Smith vagy Ne-Yo, és jöhet a közlekedési információ is, hívható SMS Viber 0620-55-55-155, október 8, csütörtök, koppányok, szülinaposok, sok boldogságot, Max Levente vagyok.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Már-már kötelező, hogyha a Will Smith szerepel egy filmben, abban a filmben legyen egy olyan betétdal, amit ő ad elő, és aztán a rádiók is játsszák. Ez a helyzet a Wild Wild West kapcsán is. Egyébként, ha nem jut volna össze a zenei vagy a színészi karrier, lehet, hogy az NBA-ben láttuk volna viszont, mivel tehetséges kosárlabdában, ráadásul 13 évesen már 190 centi magas volt. Felnőttként aztán azzal viccelődött, hogy egészen addig hitte magát magasnak, amíg nem találkozott a 216 centis Shaquille O'Neal-lel.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss hírek az utakról. Az M1-esen Bicskétől Győr felé a 41-es kilométernél egy defektes kamion áll a külső sávon. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb a haladás, közel 2-3 kilométeres a dugó. Budapest felé Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassabb a haladás. És tart a helyszínelés az M5-ösön Röszke felé, ahol még reggel baleset történt Szeged és a határátkelő között. A határ felé lezárták a külső sávot, a Budapest felé vezető oldalon a belső sávban zárva. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában tartunk majd egy kis digitális detoxot Lisa Stansfield-el. Jön majd az igazi dolog, The Real Thing, és itt lesz Caramel is.

0: Ha a dugó, baleset van, a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re várom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több régészeti korszak emlékei kerültek elő, köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. Egy beruházáshoz kapcsolódóan megelőző feltárást végeztek a Fejér megyei Daruszent Miklós határában. A Szent István Király Múzeum szakemberei több hónapon keresztül a munka nagy részét a nyári hőségben betonkemény talajban végezték. A munkálatokkal, amelynek során több ezer év emlékei kerültek elő, szeptember közepén végeztek, írja a FEOL. A legkorábban és egyben legkisebb számban előkerült jelenségek a bronzkorhoz köthetőek. Egy épület néhány tárolóverem mellett egy többes temetkezés is napvilágot látott. A terület a római korban egy villa rustica része lehetett. A kerámia és fém leletek alapján a villagazdaság használata elsősorban az 1.-2. századra tehető, a feltárás egyik legszebb lelete egy bronz edényhez tartozó gorgófej díszítmény, amelyet egy önkéntes Tamási Réka talált. A dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai nyerték a Ki mit tud elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő egyik regionális elődöntőjét. A megmérettetést szeptember 29-én rendezte meg a Budapesti Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával középiskolás fiatalok számára. A versenyzők 7 regionális elődöntőben mérhették össze tudásukat és kreativitásukat. Egyebek mellett a Beugró című televíziós műsor átdolgozott feladataiban. A dunaújvárosi Lóránffy csapata Szekszárdon vett részt az elődöntőn, ahol első helyen végzett, ezzel pedig bejutott a döntőbe, melyet november 3-án rendeznek Budapesten. Alaposan megszórta ellenfelét a Baracska, Kajászó és a Cece is a Fejér megyei harmadosztály 7. fordulójában. Északon továbbra is Szabadbattyán áll az élet, délen pedig hibátlan mérleggel vezeti a mezőnyt a Szabad Egyháza. Az élmezőny első Szabadbattyán 16 pont, második Csapdi 15, harmadik Kőszárhegy 13 ponttal, negyedik Pázmánt Kápolnásnyék 2-13-mal. További részletek a FEOL oldalán. Itt Fejér megyében is az Idősek mindennapjait segíti a Nébik kiadványa. A Tapasztalat a konyhában, Biztonság az asztalon című útmutató közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, a bevásárlástól az ételek elkészítésén át egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. Holnap hajnalban keleten, északkeleten és délnyugaton még előfordulhat helyenként eső zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozik a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos időnk lesz. Az északnyugati szelet többfelé élénk, főként a Dunántúlon, erős helyenként viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 10 és 16, délután 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Tartarazzia az utakon, a mobilozókra koncentrálnak a rendőrök. Közeleg a kék túrázás napja. Ma többfelé már jól jöhet egy esernyő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egészségtelen a levegő az ország több pontján. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ez a helyzet Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is. Jó néhány városban kifogásolt a levegő minősége. Egyebek mellett Budapesten, Százhalombattán, Esztergomban, Kecskeméten, Szegeden, Debrecenben vagy Miskolcon is. A Hungaromet előrejelzése szerint egyébként ma nagy területen megélénkül a déli szél, ez javíthat a helyzeten. Az időjárásról majd híreink végén hallhatnak. Javában zajlik a razzia.

0: Az utakon a héten a vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség egy összeurópai akció keretében. A járőrök nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyelik, azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákra előre regisztrálni kell, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
1: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes körülbelül 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
0: Szálloda gyulladt ki éjjel egy szerbiai síközpontban. A tűzoltóknak reggelig sem sikerült megfékezniük a lángokat. A hotelt éppen felújították, már majdnem végeztek a munkával. Sérültekről nem érkezett hír. Azt még nem tudni, mi okozta a tüzet. Nyugat felől sok felhő érkezik, záporok, zivatarok is jöhetnek, keleten viszont még kitarthat a napsütés. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Késő estére 12-20 fokig hűl le a levegő. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, csapadék sem kizárt. Általában 18-23 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szeressük az őszt, öleljük keblünkre a hidegfrontot. Ez egy gyönyörű nap legyen bárhogy is. Michael Bublé indítja el a délelőtt utolsó óráját, méghozzá igencsak pozitívan, energikusan. Szól már is az It's a Beautiful Day, hozzá csatlakozik nem sokára a Madison Avenue, a Depeche Mode, Horváth Tamás és az East 17 is. 5 perc elmúlt 11, hello, Maxim Levente vagyok.
3: Best

0: FM, a legjobb zenék, minden rendben van, és minden rendben lesz. Minden rendben volt 93-ban is, akkor jelent meg az East 17, It's Alright című dala. Ez a folytatás a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, egy kis emlékeztető Night Shift ma is 6-kor a házigazdával, White Boy-jal, 7-től pedig DJ Miller hozza az ezredforduló legnagyobb dance himnuszait mixben.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hír, kiépült az új terelés az M5-ösön Úcsa és az M0-ás csomópont között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja, Röszke felé pedig a leálló és a külső sáv járható. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megtenni, így maradjon a saját oldalán a külsőben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: média hírei következnek. Egy beruházáshoz kapcsolódóan megelőző feltárást végeztek a Fejér megyei Daru-Szent Miklós határában. A Szent István Király Múzeum szakemberei több hónapon keresztül a munka nagy részét a nyári hőségben betonkevény talajban végezték. A munkálatokkal, amelynek során több ezer év emlékei kerültek elő, szeptember közepén végeztek, írja a FEOL. A legkorábban és egyben legkisebb számban előkerült jelenségek a bronzkorhoz köthetőek. Egy épület néhány tárolóverem mellett egy többes temetkezés is napvilágot látott. A terület a római korban egy villa rustica része lehetett. A kerámia és fém leletek alapján a villagazdaság használata elsősorban az 1.-2. századra tehető, a feltárás egyik legszebb lelete egy bronz edényhez tartozó gorgófej díszítmény, amelyet egy önkéntes Tamási Réka talált. Vasárnap délután a Dunaújvárosi repülőtérre kérték a hatóságok segítségét, miután egy vitorlázó repülő leszállás közben balesetet szenvedett. Az eset során a gépben ülő két személy könnyű sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. Az eset helyszínére a Baracsi önkéntes és a Dunaújvárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, továbbá a rendőrség is. A FEOL megkereste a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálatát, hogy az esettel kapcsolatban milyen eljárást folytatnak. Mint válaszukban írták, október 4-én a délutáni órákban egy vitorlázó repülőgép leszállás közben balesetet szenvedett. A fedélzetén tartózkodó két férfi pedig megsérült. Az eset kapcsán a Dunaújvárosi rendőrkapitányság munkatársai szabálysértési szemlét tartottak. Ezen a héten fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség itt Fejér megyében is. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó került be a menüsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak. Várják a szavazatokat innen Dunaújvárosból is. A meteorológusok szerint nyugat-észak-nyugat felül egy hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, röviden napos időszakok még mindenhol lehetnek. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. Reggel 3 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb nyugati, észak-nyugati tájakon lesz majd enyhébb a reggel. Napközben még 22-29 fokig melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megvan az év tájháza. Bányászok rekedtek a föld alatt Koszovóban. Rossz a levegő az ország több térségében, de a szél segíthet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Szombaton és vasárnap egyebek mellett javítják majd a váltókat, sineket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Az ezzel kapcsolatos változásokat megtalálják a MÁV Inform oldalán. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. Az idei címre egyébként 3 pályázat érkezett, mondta a rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: A kiskunmajsai tájház és kenyérsítőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Dráveczki Kúria és a Szalacsi Zsellérház és pincéi, ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
2: Áramszünet miatt 63 bányász rekedt a föld alatt este Koszovóban. Egy bányakomplexumban kiégett egy trafóállomás, az elektromos hálózat hibája miatt a felvonók sem működtek. A vájárok mintegy 8 órán keresztül nem tudták elhagyni a bányát, végül reggelre sikerült őket a felszínre hozni. Egészségtelen a levegő az ország több pontján. A Népegészségügyi Központ

0: Adatai szerint ez a helyzet Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is. Jó néhány városban kifogásolt a levegő minősége, egyebek mellett Budapesten, Kecskeméten, Szegeden, Debrecenben vagy Miskolcon is. A részleteket megtalálják a központ weboldalán. A Hungaromet előrejelzése szerint egyébként ma nagy területen megélénkül a déli szél, ez javíthat a helyzeten. Jönnek is a részletek az időjárásról. Egyre több felé lepik el felhők az eget, keleten még süthet a nap, másutt akár zápor, zivatar is kialakulhat, ezt akár jégeső is kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, 18-23 fok valószínű. Szombaton megint jól jöhet az esernyő, a legtöbb napsütés északra, északkeletre jut.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt dél, úgyhogy jöttem beköszönni. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, és persze jó étvágyat azoknak, akik éppen ebéd közben hallgatják a Best FM-et. Hozom a legjobb zenéket egész délután, úgyhogy töltsük együtt a következő néhány órát. Jön a Keen, itt lesz Edwin Collins is, a Kowalski meg a Vega, most pedig Marc Anthonyval indul az óra.
2: Best FM.

Ezt a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, egy picit ősziesebb délután ez a tegnapinál, azért még itt-ott előbukkan a nap, egy picit már azért több a felhő, picit hűvösebb van, szóval jön most már úgy tűnik az igazi ősz, és a hétvégén az eső is megérkezik, bár mára is mondanak egy-két helyre minimális esőt, úgyhogy én azért egy esernyőt bedobtam a táskámba. Végre sikerült beszereznem egy olyat, tudják azt az összecsukhatót, amit mindig csak minden egyik táskámból a másikba bedobok, és mindig nálam van. Hát ezt tudom ajánlani. Na meg persze a legjobb zenéket a mai délutánra, hát ennélkül aztán nem megyünk sehová. Jerry Hellivel és a Michi Colatino hozza vissza egy picit a nyarat, de itt lesz majd a Daft Punk is, jön a Biebers, most pedig Donna Luisszal megyünk tovább. I love you always forever itt a Best FM-en, hamarosan mindenféle információval jelentkezem.

0: Vesztefem a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek. Ma is ott leszek önökkel az utakon, szóval, hogyha van közlekedési információjuk, bátran küldjék el, sőt, nagyon köszönöm, 0620 55 55 155 a számunk, illetve fel is lehet hívni ezen a számon, én pedig a Facebookot és az Instagramot is figyelem, szóval, ha ott egyszerű vagy könnyebb megírni, azt is köszönöm. Az M1-es autópályán Budapest felé Komárom és Tatabánya csomópont között, valamint a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon is igen erős a forgalom, elég telítettek a sávok, erről számoltak be a hallgatók, lassabb haladásra és torlódásra kell számítani. Az M5-ösön Budapest felé pedig az M44-es autóút csomópontjánál folyik a munka, lezárták a külső sávot, a 72-es kilométernél pedig az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már legalább 3 kilométeres a feltorlódott kocsisor. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra és az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenít és tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Right about now.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pannától kaptam egy üzenetet, hogy egy picit szomorkodik az ősz miatt, mert hogy ez volt, az elmúlt nyár volt élete legjobb nyara, férjhez ment, csodálatos volt, voltak nászúton, szóval egyszerűen nagyon jól érezte magát, úgyhogy ő még kérné vissza egy kicsit a nyári emlékeket, élményeket, vagy csak úgy egyszerűen a nyarat. Úgyhogy hozok neked a következő órában egy igazán jó kis nyári slágert, hogy egy kicsit könnyebb legyen ezt az ősz viselni. Jön majd a Summertime és a Sea Block.

0: Egy beruházáshoz kapcsolódóan megelőző feltárást végeztek a Fejér megyei Daru-Szent Miklós határában. A Szent István Király Múzeum szakemberei több hónapon keresztül a munka nagy részét a nyári hőségben betonkevény talajban végezték. A munkálatokkal, amelynek során több ezer év emlékei kerültek elő, szeptember közepén végeztek, írja a FEOL. A legkorábban és egyben legkisebb számban előkerült jelenségek a bronzkorhoz köthetőek. Egy épület néhány tárolóverem mellett egy többes temetkezés is napvilágot látott. A terület a római korban egy villa rustica része lehetett. A kerámia és fém leletek alapján a villagazdaság használata elsősorban az 1.-2. századra tehető, a feltárás egyik legszebb lelete egy bronz edényhez tartozó gorgófej díszítmény, amelyet egy önkéntes Tamási Réka talált. A Dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai nyerték a Ki mit tud elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő egyik regionális elődöntőjét. A megmérettetést szeptember 29-én rendezte meg a Budapesti Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával középiskolás fiatalok számára. A versenyzők 7 regionális elődöntőben mérhették össze tudásukat és kreativitásukat, egyebek mellett a Beugró című televíziós műsor átdolgozott feladataiban. A Dunaújvárosi Lóránffy csapata Szekszárdon vett részt az elődöntőn, ahol első helyen végzett, ezzel pedig bejutott a döntőbe, melyet november 3-án rendeznek Budapesten. Ezen a héten fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség itt Fejér megyében is. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Itt Fejér megyében is az idősek mindennapjait segíti a Nébik kiadványa. A Tapasztalat a konyhában, Biztonság az asztalon című útmutató közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, a bevásárlástól, az ételek elkészítésén át, egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. A meteorológusok szerint nyugat-észak-nyugat felül egy hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, röviden napos időszakok még mindenhol lehetnek. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. Reggel 3 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb, nyugati, észak-nyugati tájakon lesz majd enyhébb a reggel. Napközben még 22-29 fokig melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul 1 milliárdos kerettel. Sztrájk béníthatja meg a repteret Brüsszelben. Itthon többfelé esőre is készülni kell. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, a keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek belőle, akik 1997, azaz a gyermekvédelmi törvény életbelépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia elmondta, az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Közben nyilvánossá tették a jelentést az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a jelentés nyomán konkrét változásokat vezetnek be. Az új jelzési rendszerben a panaszok nem jutnak majd vissza az intézményvezetőhöz, és névtelenül is lehet jelezni. Előre be nem jelentett ellenőrzéseket is tartanak, súlyos vagy vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a független vizsgálat. Megbénulhat holnap a brüsszeli reptér. A Zaventemen dolgozó földi kiszolgálók egy része ugyanis sztrájkba kezd. A Brussels Airlines emiatt az odaérkező vagy onnan induló járatai mintegy 40%-át törli. Valószínűleg más légitársaságok is erre kényszerülnek majd. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
3: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 120

0: 25 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek.
1: Nyugat felől sok felhő érkezik, záporok, zivatarok is jöhetnek, keleten viszont még kitarthat a napsütés. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Késő estére 12-20 fokig hűl le a levegő. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, ott akár eshet is. Általában 18-23 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Délután 1 óra múlt 5 perccel, én Majoros Réta vagyok. Velem tartanak ebben az órában? Remélem, hogy igen, mert ha jól akarják érezni magukat, és egy kicsit nosztalgiázni szeretnének a 90-es, 2000-es években, akkor a legjobb helyen járnak. Jön a Simply Red és a Fairground, így pedig Gwen Stefanival indítja az órát. Jön a Rich Girl, legyen szép a napjuk!

Best FM, a legjobb zenék. Már úton vagyok, vagy éppen nagyon finom lett a vacsora, vagy jaj, csak most láttam az üzeneted. Hát ezek mindazok a mondatok, szerintem, amiket már mind elmondtunk kegyes hazugság gyanánt. Hát vannak olyan hazugságok, mondjuk így, vagy füllentések, hát szerintem a kettő között is van különbség, amiket igazából szinte észre sem veszünk, és néha már természetesen kimondunk. Na de, a nap kérdése az, milyen apró hazugságokat használunk rendszeresen, vagy akár nevezzük füllentéseknek, és melyek azok, amik hát még esetleg beleférnek tényleg ezekbe a mindennapokba. Hogy például, ha van egy vacsora, amit a kedvesünk készített nekünk, és egyáltalán nem ízlik, akkor elmondjuk, hogy egyébként nekünk ez nem ízlik, vagy igenis azt mondjuk, hogy hú, hát ez isteni. Mert ha azt mondjuk, akkor fennáll a veszélye, hogy legközelebb is elkészíti, és akkor sem fog ízleni. Szóval mikor van, vagy mi az a határ, amikor elmondjuk, mik azok az apró hazugságok, amiket tényleg egyszerűen már hétköznapinak veszünk. Szóval ezekre a hétköznapi hazugságokra, füllentésekre vagyok kíváncsi. Jöhetnek szituációk is, sztorik is, mindenre vevő vagyok ma délután. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek. A téma a mindennapi hazugságok, a kérdés pedig, hogy mik azok az apró hazugságok, füllentések, amiket azért rendszeresen mi is használunk. Na, várom a válaszokat és a sztorikat, a Simply Red dalát pedig a folytatásban hozom, itt a Fairground, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Petitől kaptam egy információt Budapestről, hogy a Döbrentei téren baleset történt, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, illetve egy névtelen hallgatónk írt, hogy a Könyves Kálmán körúton is, az Üllői úti kereszteződésnél is baleset történt, úgyhogy ott is fennakadásra kell számítani. 0620 55 55 155, ha valakinek van még információja, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Baleset történt a 61-es főúton is, Tamási és Nagykónyi között a 63-as kilométernél. A félpályás lezárás váltakozó irányú a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé pedig az M44-es autóút csomópontjánál folyik a munka, lezárták a külső sávot, a 72-es kilométernél egy sávra szűkülő pályaszakaszon most már legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, ha bárkinek útinfója van, köszönöm, ha jelentkezik. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután 2 óra lesz, jöhet a délutáni kávé, és a következő órában is a legjobb zenék, mint a Fugees és a Ready or Not. Ready or not, here I come. Vagy éppen a Szolvév és Szakács Gergő dala Minden tévedésem.
2: Minden egyes tévedésem erősebbé tett, mint régen, már tudom.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Több régészeti korszak emlékei kerültek elő, köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni.

0: A kerámia és fém leletek alapján a villagazdaság használata elsősorban az első-második századra tehető, a feltárás egyik legszebb lelete egy bronz edényhez tartozó gorgófej díszítmény, amelyet egy önkéntes Tamási Réka talált. Alaposan megszórta ellenfelét a Baracska, Kajászó és a Cece is a Fejér megyei harmadosztály 7. fordulójában. Északon továbbra is Szabadbattyán áll az élet, délen pedig hibátlan mérleggel vezeti a mezőnyt a Szabad Egyháza. Az élmezőny első Szabadbattyán 16 pont, második Csapdi 15, harmadik Kőszárhegy 13 ponttal, negyedik Pázmánt Kápolnásnyék 2-13-mal, további részletek a FEOL oldalán. Két győzelmet aratott hazai pályán a DS Röplabda Akadémia U20-as csapata a korosztályos bajnokság legutóbbi fordulójában. A dunaújvárosi fiatalok előbb a MAFC piros együttesét győzték le fordulatos mérkőzésen, majd a Pénzügyőr ellen is magabiztosan könyvelhettek el sikert. A DS Röplabda Akadémia U20-as együttes ezzel 4 forduló után is veretlen, minden 4 mérkőzését megnyerte és 11 ponttal vezeti az U20-as másodosztály tabelláját, írja a Duna Online. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat innen Fejér megyéből is online vagy banki átutalással lehet megtenni. A meteorológusok szerint nyugat-észak-nyugat felül egy hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, röviden napos időszakok még mindenhol lehetnek. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. Reggel 3 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb nyugati, észak-nyugati tájakon lesz majd enyhébb a reggel. Napközben még 22-29 fokig melegszik a levegő.
1: Nyilvános a jelentés a bicskei gyermekotthonban történtekről, ismét késelés volt egy iskolában Lengyelországban. Holnap már hűvösebb lehet az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvános a jelentés az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről. Gyurkó Szilvia államtitkár ennek kapcsán azt mondta, az igazgatónak sokkal több áldozata lehetett, mint amennyiről a hatóság és a nyilvánosság tudott. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a jelentés hatására változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben. Bevezetik például az anonim jelzést, és külön eljárást dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására. A súlyos vagy vezetőket érintő ügyekben kötelező lesz a független külső vizsgálat. A Fidesz figyelemelterelésnek tartja a gyermekvédelmi jelentést. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat, mondta rádiónknak Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
2: A Kék Túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A 3 nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kék túráról, amely legismertebb, Rokkenbauer-Pál dél-dunántúli kék túráról és az alföldi kék túráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
1: Újabb késelés volt Lengyelországban. Ezúttal egy Varsóhoz közeli iskolában történt támadás. Egy 15 éves fiú 3 embert megsebesített, egyiküket, a gondnokot halálosan. A tettest az igazgatónak sikerült megfékeznie, a rendőrök később a fiút őrizetbe vették. Tegnap egy lengyelországi szakközépiskolában történt késelés, 10 megsebesültek, köztük az elkövető, az iskola egyik 19 éves diákja is. Design napokat rendeznek Szegeden. Szombattól a divat, a gasztronómia, az építészet területén a térségben dolgozó kreatív szakemberek, képző és iparművészek munkáját mutatják be az érdeklődőknek. Lesznek tematikus séták, beszélgetések, divatbemutatók, kiállítások és gasztrosó is. Egyre több felé lepik el felhők az eget, keleten még süthet a nap, másutt akár zápor, zivatar is kialakulhat, ezt akár jégeső is kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz.

0: Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye. Felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég. 18-23 fok valószínű. Szombaton megint jól jöhet az esernyő. A legtöbb napsütés északra, északkeletre jut.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Na, én lefőztem a délutáni dupla presszót, úgyhogy így 2 óra után vagy ezt ajánlom önöknek, vagy tudják, mint inkább a nagy lendületű isteni slágereket itt a Best FM-en. Szóval jöjjön mondjuk Sheryl Cole és a Fight for This Love, de itt lesz majd a Best Summer Mood Show is a Gágyótól. Ivszlárok pedig, hát nagy lendülettel nyit Rise Up, legyen szép a napja.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy mik azok az apró hazugságok, füllentések, amiket rendszeresen, hát mondjuk úgy, hogy ellövünk, és akár mondjuk bele is férhetnek a mindennapokba. Azt írja Kata, a klasszikus. Már mindjárt indulok, miközben még a hajamat szárítom. Szerintem ez nem hazugság, egyszerűen optimizmus. Van benne valami. Azt írja Peti, én azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy mindjárt ott vagyunk, amikor még legalább fél óra van hátra, különben megőrül a hátsó ülés. Zsófi is írt. Persze, láttam az üzeneted, láttam is, 3 napja, csak akkor nem volt kedvem válaszolni, most meg már el is felejtettem. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mondjuk ez az utóbbi, ez a persze láttam az üzeneted, át az a baj, hogy én is csináltam már, és annyira lejön, hogy nem is akartam válaszolni, mert hogy azért az, hogy 3 napig nem nézem meg a telefonomat, hát azért az elég ritka, sőt, talán sosincs, úgyhogy hát eléggé lejövős. Na de nyugodtan beszéljük meg ezt is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek, akár a vélemények, tapasztalatok, vagy lehet, hogy mondjuk pont ez a cél, hogy megtudja, hogy nem is akartam válaszolni. Na jó, nem ezen az úton megyünk tovább, hanem a következőn, mert a Cheryl Colt ígértem itt az óra elején. Nagy lendülettel. Jön mindjárt a Fight for This Love. Előtte Whitney Houston dalát hallgatjuk meg Step by Step a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: girl. But it's don't know if I'm not your man. Best FM a legjobb zené. Király Viktor szólója után jönnek a legfrissebb infók az M1-esről. Budapest felé Komárom és Tatabánya csomópont között, valamint a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon erős a forgalom, telítettek a sávok. Lassulás van, torlódás, ezt írták a hallgatóink. Az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán az M44-es autóút csomópontjánál munka folyik, úgyhogy lezárták a külső sávot. A 72-es kilométernél egy sávra szűkül a pályaszakasz, hát itt is legalább 3 kilométeres torlódás van, úgyhogy erre készüljenek. A 81-es főúton Kisbér és Vérteskethely, a 43-as és a 44-es kilométerek között burkolatfelújítás miatt a félútpályát itt lezárták. Jelzőrök irányítják a forgalmat, mindkét irányban torlódásra, hosszabb menetidőre kell számítani. A 61-esen pedig baleset történt, Tamási és Nagykónyi között, korábban a 63-as kilométernél félpályás lezárás és váltakozó irányú forgalom van. 0620 55 55 155, ez az SMS Viber és hívható telefonszámunk, ide várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az úton dolgozókra is, jó utat mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Bűnmegelőzési versenyt nyertek a Lóránfisok, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi SC Lóránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai nyerték a Ki mit tud elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő egyik regionális elődöntőjét. A megmérettetést szeptember 29-én rendezte meg a Budapesti Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával középiskolás fiatalok számára. A versenyzők 7 regionális elődöntőben mérhették össze tudásukat és kreativitásukat, egyebek mellett a Beugró című televíziós műsor átdolgozott feladataiban. A dunaújvárosi Lóránfi csapata Szekszárdon vett részt az elődöntőn, ahol első helyen végzett, ezzel pedig bejutott a döntőbe, melyet november 3-án rendeznek Budapesten. Vasárnap délután a dunaújvárosi repülőtérre kérték a hatóságok segítségét, miután egy vitorlázó repülő leszállás közben balesetet szenvedett. Az eset során a gépben ülő 2 személy könnyű sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. Az eset helyszínére a Baracsi önkéntes és a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, továbbá a rendőrség is. A FEOL megkereste a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálatát, hogy az esettel kapcsolatban milyen eljárást folytatnak. Mint válaszukban írták, október 4-én a délutáni órákban egy vitorlázó repülőgép leszállás közben balesetet szenvedett. A fedélzetén tartózkodó 2 férfi pedig megsérült. Az eset kapcsán a dunaújvárosi rendőrkapitányság munkatársai szabálysértési szemlét tartottak. Alaposan megszórta ellenfelét a Baracska, Kajászó és a Cece is a Fejér megyei harmadosztály 7. fordulójában. Északon továbbra is Szabadbattyán áll az élet, délen pedig hibátlan mérleggel vezeti a mezőnyt a Szabad Egyháza. Az élmezőny első szabadbattyán

0: Holnap hajnalban keleten, északkeleten és délnyugaton még előfordulhat helyenként eső zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozik a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos időnk lesz. Az északnyugati szelet többfelé élénk, főként a Dunántúlon, erős helyenként viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 10 és 16, délután 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, a legszebbet kívánom mindenkinek. Már csütörtöknél járunk, kedves Dunói Városi hallgatók. Ezt pedig tudják, a 93.1 West FM. Miénk a pálya? A következő három órában mindenféleképpen. A mikrofon mögött Molek Csongor. Remélem sokan csatlakoznak hozzánk. A Szefri Duóval kezdünk. És szól a Vaya Vaya című dal.
2: 93.1 West FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Október 8-a van már, kedves hallgatók, üdv mindenkinek. Én Molek Csongor vagyok, kedves koppányok, boldog névnapot, a születésnaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig. 130. éve a mai nap, a magyarok nagyasszonyának ünnepe, a hagyomány szerint Szent István király halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, megnézzük a listát természetesen. 152 éve született gróf Bethlen István, aki 1921 és 31 között Magyarország miniszterelnöke volt. És 136 éve született Budai Dénes zeneszerző, színházigazgató, aki elég sok dalt, operettet és filmzenét írt, melyek egyike sem feldolgozás. Aki ünnepel ma, és velünk tart, dunaújvárosi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. A Lady Gagától szól most egy filmes betét, Dal a csillag születik című moziból ismerős lesz, az Always Remember Us This Way.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek. Végeznek munkálatokat ma is így csütörtök délután a környékünkön. Például az Újsolti bekötő úton az 52-124-esen aktuális a vasúti átjáró építési munkálat. A 0-es kilométernél még holnap délután 2-ig számítani kell útszűkületre. Aztán a 61-esen aszfaltoznak, Dunaföldvár-Dombóvár Nagykanizsa másodrendű főút 0-es kilométerénél. Itt is lassabb a haladás, és ugrunk egy picit messzebb az M6-oson a 101-es 102-es kilométernél. Október 10-éig nem nagyon várható változás az útkarbantartási munkákkal összefüggésben, fennakadásra számítsanak. Kérem jelezzék, ha van akár infójuk rendőri ellenőrzéssel kapcsolatban, 0630 74 74 777, ez a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Most Madonna és Britney Spears közös számát meghallgatjuk a Best FM-en. A felvétel címe Me Against the Music. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me, yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en, maradtak velünk remélem azok, akik csatlakoztak az előző felvonásban, az újakat pedig külön köszöntöm Dunaújvárosból, vagy éppen a környékről, kedves hallgatók. A nevem Oleg Csongor, jelentkezem még a stúdióból a legkirályabb zenékkel 2 egész órán keresztül, az órát pedig indítja mindjárt a Gorillaz, a Feel Good Inc. című slágeré.

0: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Anki Kagan francia és Sohei Kenzo japán tudósnak ítélte oda az idei kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az elismerést egyebek mellett azért kapták, mert felfedezték, hogy egyes kémiai folyamatok nem egyenletesen zajlanak, hanem képesek önmagukat erősíteni. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon hármas élődonoros, keresztdonációs veseáttültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak, a páciensek közül öten már otthon vannak, és hamarosan a hatodik is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a vállalkozókat. Kiképzési gyakorlat miatt megnövekedett zaj és hanghatásra lehet számítani több település körzetében október 8-án, valamint jövő héten kedden és csütörtökön. A Honvédség tájékoztatása szerint a kecskeméti repülődandár pilótái a délutáni és az esti órákban hajtják végre a gyakorlatokat. A gépek Kecskemét és Szolnok körzetén kívül Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Kaposvár és Veszprém környékén is felbukkanhatnak. Híreink végén az időjárásról. Nyugat-észak-nyugat felől egyre több felé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő, eső, zápor, néhol zivatar. Keleten még estig zömmel napos idő lehet. A déli és szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Üdvözlöm a hallgatókat itt a 93.1 Best FM-en, továbbra is én jelentkezem, ahogy ígértem, este 6-ig miénk a pálya csütörtökön is, kedves dunaújvárosi hallgatók. A nevem Molek Csongor, és indítjuk az órát egy Gorillaz felvétellel, lazulós adal természetesen, meghallgatjuk a Feel Good Inc. című számot.
1: 93.1 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

93.1 Best FM, a legjobb zenék időjárásra fókuszálunk műsoron belül, mert erről még ma nem beszéltünk, így közös műsorunkban, kedves hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, üdv mindenkinek! Holnap péntek, és eleinte, hát előfordulhat helyenként némi csapadék, eső gyenge zápor formájában, aztán északnyugat felől elkezd szakadozni a felhőzet a délutáni órákban, és újra élvezhetjük majd a napsütést. Az északnyugati szelet kísérik majd erősebb élénkebb lökések, egész nap egyébként dunói városi hallgatók, és túl meleg már nem várható napközben sem, olyan 15-20 fok körül mérünk. Reméljük, hogy ez az időjárás már nem kedvez a pollen terhelésnek, de jó hírem van egyébként, a parlagfű pollen koncentrációja konkrétan visszaesett már az alacsony tartományba, a gombák tartják még magukat a magas szinten, és tüneteket okoznak a növények, úgyhogy papírzsepire még szükségünk lesz a folytatásban, de lassan vége a pollen szezonnak erre az évre. Desiree felvételét játszom most, indítom a Life című dal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zené. Kedves hallgatók, fókuszban a sport, hazai pályán a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában folytatta szereplését, míg a hétvégén a DSR Röplabda Akadémia U20-as másodosztályú együttese, és ismét kettő találkozó várt rájuk, amelyek közül az elsőt az MFC piros együttese ellen játszották az akadémisták, és ahogy arra számítani lehetett, rendkívül kiélezett, igen nagy csatát hozott a találkozó, a vendégek elkapták a fonalat, és az első kettő szettet behúzva 2-0-ás előnyre tettek szert. Tomanóczi Cibor tanítványai viszont nem adták fel, hatalmas küzdeni tudásról tettek tanúbizonyságot. A harmadik játszmát szoros végjátékban 2 ponttal nyerték meg, a negyediket biztosan 25-17-re hozták, így kiharcolták a döntőszettet. Az ötödik játszma is izgalmas volt, viszont az akadémisták bírták jobban idegekkel, és 16-14-re megnyerve a rövidített szettet, maratoni fordítással 3-2-re diadalmaskodtak. A részletes beszámolóért keressék bátran a dunaujvaros.com hírportált, most a Brand New Heavy-t zenél nekünk, és játszom a Sometimes című számukat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsaid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Az SOS gyermekfalvak lakói is megfogalmazták gondolataikat a gyermekvédelem megújításáról. A többi között a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására hívják fel a figyelmet. Az Állami Gondoskodásban Élő Gyermekek Napja alkalmából közzétett 16 pontos követeléscsomagjuk az SOS gyermekfalvak honlapján olvasható. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozó iroda. Egy tinédzser akart lövöldözni egy Minneapolis közelében fekvő bevásárló központban szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől, és ne használják tovább. Idén először fordult elő, hogy két egymást követő hónapban is nőtt az ipari termelés, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az ipar augusztusi teljesítménye az egy évvel korábbit 8,7%-kal, a júliusit 1%-kal haladta meg. Az ágazat teljesítményét főleg a járműgyártás, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártás növelte. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál történt másfél héttel ezelőtti incidens miatt. A 22 éves férfit terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják. Korábban 5 embert fogtak el, miután 3 furgonnal érkeztek éjszaka az amerikai légierő által használt bázishoz. Az Egyesült Államok azóta kivonta onnan nehéz bombázóit. Híreink végén az időjárásról. Nyugat-észak-nyugat felől egyre több felé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten még estig zömmel napos idő lehet. A délies szelet sok felé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között várható.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Bűnmegelőzési versenyt nyertek a Lóránt Fisok, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. A dunaújvárosi SC Lóránt Fis Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai nyerték a Ki mit tud elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő egyik regionális elődöntőjét. A megmérettetést szeptember 29-én rendezte meg a Budapesti Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával középiskolás fiatalok számára. A versenyzők 7 regionális elődöntőben mérhették össze tudásukat és kreativitásukat, egyebek mellett a Beugró című televíziós műsor átdolgozott feladataiban. A dunaújvárosi Lóránt Fi csapata Szekszárdon vett részt az elődöntőn, ahol első helyen végzett, ezzel pedig bejutott a döntőbe, melyet november 3-án rendeznek Budapesten.

0: Budapesten. Vasárnap délután a Dunaújvárosi repülőtérre kérték a hatóságok segítségét, miután egy vitorlázó repülő leszállás közben balesetet szenvedett. Az eset során a gépben ülő két személy könnyű sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. Az eset helyszínére a Baracsi önkéntes és a Dunaújvárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, továbbá a rendőrség is. A FEOL megkereste a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálatát, hogy az esettel kapcsolatban milyen eljárást folytatnak. Mint válaszukban írták, október 4-én a délutáni órákban egy vitorlázó repülőgép leszállás közben balesetet szenvedett. A fedélzetén tartózkodó két férfi pedig megsérült. Az eset kapcsán a Dunaújvárosi rendőrkapitányság munkatársai szabálysértési szemlét tartottak. Alaposan megszórta ellenfelét a Baracska, Kajászó és a Cece is a Fejér megyei harmadosztály 7. fordulójában. Északon továbbra is szabad battyán áll az élet, délen pedig hibátlan mérleggel vezeti a mezőnyt a Szabad Egyháza. Az élmezőny első szabad battyán 16 pont, második Csapdi 15, harmadik Kőszárhegy 13 ponttal, negyedik Bázmánt Kápolnásnyék 2-13-mal, további részletek a FEOL oldalán. Itt Fejér megyében is. Az idősek mindennapjait segíti a Nébik kiadványa. A Tapasztalat a konyhában, Biztonság az asztalon című útmutató, közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, a bevásárlástól, az ételek elkészítésén át, egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. A meteorológusok szerint nyugat-észak-nyugat felül egy hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, röviden napos időszakok még mindenhol lehetnek. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. Reggel 3 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb, nyugati, észak-nyugati tájakon lesz majd enyhébb a reggel. Napközben még 22-29 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elég gyorsan ideértünk az útjó közös óránkhoz, ez továbbra is a 93.1 West FM. Kedves dunaújvárosi hallgatók, hát üdvözlök mindenkit, remélem sokan vagyunk már. A mikrofon mögött Molek Csongor, és jelentkezem hamarosan közlekedési infókkal is. Árassal kezdünk, és szól a Bora Bora című felvétele.
1: 93.1 West FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat mindenkinek, aki vezet éppen, balesetmentes kilométereket kívánok. Az 52-esen még decemberig lassabb a haladás a 47-es kilométernél. Csomópont építési munkákat végeznek már jó ideje egyébként Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton. És az M6-oson a 101-102-es kilométernél október 10-éig lassabb a haladás útkarbantartási munkák miatt. És ugrunk még az Újsolti bekötő útra. Erről beszéltem, vasúti átjáró építésével foglalkoznak a 0-as kilométernél. Holnap várható változás a délutáni órákban. Jó utat még egyszer! És ha van egyéb info, akkor elérnek 30-as 74 77-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen! Audion felvétele következik a Best FM-en, a címe I Will Love You Monday.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zené. Kedves hallgatók, új kezdeményezéssel rukkol ki, már most bevallottam a folytatás szándékával, a Dunakosár csapata. A Maga Földben fesztivál kínálatában a magbőrze, a növényvásár és a regeneratív kertészkedés találkozik a közösséggel, közönséggel, és várnak szeretettel mindenkit szombaton, a Patyolat udvarban, írja a dunaujváros.com hírportál. Október 10-éről van szó tehát, a kezdeményezés hátteréről Csonka Melinda, a közösség egyik főszervezője mesélt a dunaujváros.com hírportál munkatársainak. Ahogy mondta, természetesen azokat is szívesen látják, akik csupán a magbőrzére kíváncsiak, de szeretnék, ha a program egyúttal egy közösségi gyűjtőponttá is válna. Olyan délutánra hívnak és várnak minden érdeklődőt, ahol a kertészkedésen keresztül beszélgethetnek a talaj egészségéről, a biodiverzitásról, vagyis a fai sokféleségről, valamint azokról a korszerű, progresszív törekvésekről, amelyek élhetővé teszik a várost és a térséget. Ott vannak a részletek az említett portálon. Most Sikény zenél nekünk, és szól tőle a Lavender Run.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Melanie C. énekel még nekünk egyet, a Never Be The Same Again című számából. Én elbúcsúzom csütörtökre, kedves hallgatók, hiszen lassan zárjuk a közös műsorunkat, de maradjanak a Best FM-en, a kedvenc zenék pörögnek a nap 24 órájában. Holnap pedig péntek, és a délutáni órákban ismét én jelentkezem, remélem találkozunk, 3-tól itt vagyok. Molek Csongort hallották, további kellemes kora estét. Jó pihit!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Bűnmegelőzési versenyt nyertek a Lóránt Fisok, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi SC Lóránt Fis Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai nyerték a Ki mit tud elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő egyik regionális elődöntőjét. A megmérettetést szeptember 29-én rendezte meg a Budapesti Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával középiskolás fiatalok számára. A versenyzők 7 regionális elődöntőben mérhették össze tudásukat és kreativitásukat, egyebek mellett a Beugró című televíziós műsor átdolgozott feladataiban. A dunaújvárosi Lóránt Fis csapata Szekszárdon vett részt az elődöntőn, ahol első helyen végzett, ezzel pedig bejutott a döntőbe, melyet november 3-án rendeznek Budapesten. Alaposan megszórta ellenfelét a Baracska, Kajászó és a Cece is a Fejér megyei harmadosztály 7. fordulójában. Északon továbbra is Szabadbattyán áll az élet, délen pedig hibátlan mérleggel vezeti a mezőnyt a Szabad Egyháza. Az élmezőny első Szabadbattyán 16 pont, második Csapdi 15, harmadik Kőszárhegy 13 ponttal, negyedik Pázmánt Kápolnásnyék 2-13-mal, további részletek a FEUL oldalán. Két győzelmet aratott hazai pályán a DSR Röplabda Akadémia U20-as csapata a korosztályos bajnokság legutóbbi fordulójában. A dunaújvárosi fiatalok előbb a MAFC piros együttesét győzték le fordulatos mérkőzésen, majd a Pénzügyőr ellen is magabiztosan könyvelhettek el sikert. A DSR Röplabda Akadémia U20-as együttes ezzel 4 forduló után is veretlen, minden 4 mérkőzését megnyerte és 11 ponttal vezeti az U20-as másodosztály tabelláját, írja a Duna Online. Ezen a héten fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség itt Fejér megyében is. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Megújul a Margit szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a menüsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak. Várják a szavazatokat innen Dunaújvárosból is. Holnap hajnalban keleten, északkeleten és délnyugaton még előfordulhat helyenként eső zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozik a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos időnk lesz. Az északnyugati szelet többfelé élénk, főként a Dunántúlon, erős helyenként viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 10 és 16, délután 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Lezárult a mentők 20 milliárd forintos eszközbeszerzése, erdélyi gyűjtemény lett az év tájháza. Eső érkezik a napokban, jól jön az őszi kalászosok vetéséhez. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mentők, EKG-k és más berendezések csaknem 20 milliárd forintból fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közölte, sikeresen lezárta a projektet, amelynek részeként már korábban beszerezte a szükséges eszközöket. A szolgálat egyebek mellett 256 mentőautót, 572 többfunkciós defibrillátort, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vásárolt. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az Évtájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként 3 pályázat érkezett, mondta el rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: A kiskunmajsai tájház és kenyérsütőház, és a vajdaságból a doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Drávecki kúria és a Szalacsi zsellérház és pincéi, ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
2: Kanadai szerző kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerés Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. Az alkotót legtöbben a vörös önéletrajzáról ismerik. A díjakat hagyományosan december 10-én adják át Stockholmban. Csapadék érkezik a következő napokban, és erre óriási szükség van az őszi kalászosok vetéséhez, írja a Hungaromet. Utoljára 2 hete esett az országban, de a csapadék mennyisége csak kevés helyen haladta meg az 5 millimétert. Az elmúlt 1 hétben egyébként nagy volt a napi hőingás, a hidegre hajlamos helyeken a 25 fokot is meghaladta. És jönnek a részletek a várható időjárásról. Holnap megszűnik a csapadék, elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, kivéve a délnyugati megyékben. Órákra kisüthet majd a nap. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, északon várható a legtöbb napsütés. Akkor a reggeli 0+12 fokról délutára 14-22 fokig melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dancehimnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség, úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce 6-5-ig ilyen White Boy, héttől csütörtök érezdensünk DJ Miller.

0: a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house. És hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: minden este.
1: A csütörtök továbbra is dances, vagyis még egy órán keresztül dancelünk, illetve dancel majd DJ Miller. Ő áll a lemezjátszók mögött a következő 60 percben. Gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több régészeti korszak emlékei kerültek elő, köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Egy beruházáshoz kapcsolódóan megelőző feltárást végeztek a Fejér megyei Daru-Szent Miklós határában. A Szent István Király Múzeum szakemberei több hónapon keresztül a munka nagy részét a nyári hőségben betonkemény talajban végezték. A munkálatokkal, amelynek során több ezer év emlékei kerültek elő, szeptember közepén végeztek, írja a FEOL. A legkorábban és egyben legkisebb számban előkerült jelenségek a bronzkorhoz köthetőek. Egy épület néhány tárolóverem mellett egy többes temetkezés is napvilágot látott. A terület a római korban egy villa rustica része lehetett. A kerámia és fém leletek alapján a villagazdaság használata elsősorban az 1.-2. századra tehető, a feltárás egyik legszebb lelete egy bronz edényhez tartozó gorgófej díszítmény, amelyet egy önkéntes Tamási Réka talált. Alaposan megszórta ellenfelét a Baracska, Kajászó és a Cece is a Fejér megyei harmadosztály 7. fordulójában. Északon továbbra is Szabadbattyán áll az élet, délen pedig hibátlan mérleggel vezeti a mezőnyt a Szabad Egyháza. Az élmezőny első Szabadbattyán 16 pont, második Csapdi 15, harmadik Kőszárhegy 13 ponttal, negyedik Pázmán Kápolnásnyék 2-13-mal. További részletek a FEOL oldalán. Két győzelmet aratott hazai pályán a DS Röplabda Akadémia U20-as csapata a korosztályos bajnokság legutóbbi fordulójában. A dunaújvárosi fiatalok előbb a MAFC piros együttesét győzték le fordulatos mérkőzésen, majd a Pénzügyőr ellen is magabiztosan könyvelhettek el sikert. A DS Röplabda Akadémia U20-as együttes ezzel 4 forduló után is veretlen, minden 4 mérkőzését megnyerte és 11 ponttal vezeti az U20-as másodosztály tabelláját, írja a Duna Online. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésében 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat innen Fejér megyéből is online vagy banki átutalással lehet megtenni. A meteorológusok szerint nyugat-észak-nyugat felül egy hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, röviden napos időszakok még mindenhol lehetnek. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. Reggel 3 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb nyugati, észak-nyugati tájakon lesz majd enyhébb a reggel. Napközben még 22-29 fokig melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Csökken idehaza a csapadékos napok száma. Mostanában viszont azért számíthatunk némi esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elindul jövő héten a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program. Novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Eddig 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, erősítette meg a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítás büntettével gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le. A szállítmányt kísérő személyeket napokig fogva tartották. Többen kaphatják el a koronavírust a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsaba

0: Átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek.
1: Holnap a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet, délelőttig mindenütt eláll az eső, és általában több órára előbújhat a nap. A hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, 14-22 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap a borongósabb, esősebb reggel után nyugat felől szakadozik, csökken majd a felhőzet, a csúcsértékek jellemzően 14 és 20 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: When I met you in the summer,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul 1 milliárdos kerettel. Dizájnnapok kezdődnek szombaton Szegeden, több fokkal visszaesik a hőmérséklet hétvégére. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, a keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat, mondta el Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
2: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre, az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
1: Design napokat rendeznek Szegeden. Szombattól a divat, a gasztronómia, az építészet területén a térségben dolgozó kreatív szakemberek, képző és iparművészek munkáját mutatják be az érdeklődőknek. Lesznek tematikus séták, beszélgetések, divatbemutatók, kiállítások és gasztrosó is. A fesztivál vendégei pólótáska és linómetsző workshopokba is bekapcsolódhatnak. Egyszerre 3 medve rontott egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében. A férfi a tehenét próbálta védeni.

0: időjelentés. Akkor a reggeli 0 plusz 12 fokról délutára 14-22 fokig melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás csütörtök estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nagyon-nagyon pörgök, hiszen már nincs sok hátra, és lassan itt a hétvége, ezért is jó a csütörtök, mert ez a kis péntek, úgyhogy most ékonnal kezdünk, ennek örömére jön a Locked Up.
2: Ez a Night Shift, a

Ezt a FM a legjobb zenék. 1999-ben óriási siker lett a Wham! Dude Project és a King of My Castle, de tessék elképzelni, hogy a dal már 1997-ben készen volt, csak egyszerűen nem jött meg neki az az átütő siker. Kellett egy remix hozzá, amit egy bizonyos Roy Melon készített, és ez a dance, úgymond újragondolás, meghozta az igazi sikert, és innentől kezdve kilőtt, mint egy rakéta. Hát ez

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, és főleg Avril Lavigne rajongók, van egy jó hírem, hogy nemrég, közel egy év után először megjelent egy kép az énekesnőről a közösségi médiában. Na persze nem az ő oldalán, hanem Paris Hilton oldalán, hiszen Paris Hilton az ő húga, közrefogták Avril Lavigne-t, és a saját márkás ilyen női kence reklám bemutató partiukon ott bájologtak az énekesnővel. Amúgy Avril egy percet nem öregedett, tehát még most is el tudnám mondani, hogy 10 éves, összvisz annyi, hogy hát egy kicsit azért tömörebbnek tűnik így első körben, de amúgy tök jól nézett ki. Azok a cikkek, hogy beteg volt, vagy éppen, hogy dublőrt használ, szerintem ilyen tök nagy marhaságok voltak. Egy a lényeg, hogy ő jól van, ha minden igaz. Mondjuk, hogyha bulizni jár, akkor tuti. Jön a girlfriend tőle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön egy olyan dal, ami tipikusan az a fajta, hogy nem kell érteni a szöveget, főleg azért, mert spanyolul van. Viszont a lábunk, a testünk és az idegvégződéseink, azok teszik a dolgot helyettünk, és lefordítják, és mutatják, hogy merre kell menni, mutatják, hogy milyen ütemre kell táncolni. Hát ez az Afro Medusa és a Pasilda, és nem hiába hódította meg ez anno Ibiza partjait. Valamilyen szinten már értem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kérem szépen tegye fel a kezét az, aki tudja, ki az a Defunct Duana. Nagyon? Nem? Senki? Senki többet? Na, kérem szépen, ő egy tajvani őslakos, akinek a hangja Enigma Return to Innocence című dalában megtalálható és hallható, és ez egy tajvani őslakos dala, amit eredetiben rögzítettek, hiszen Enigma így a világzenét az elektronikus zenével összeházasította, és nagyon jól sikerült, és én, és szerintem milliók vagyunk így vele, imádjuk. Úgyhogy itt nem húzzuk az időt, hanem indítjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lezárult a mentők 20 milliárdos eszközbeszerzése, kanadai szerzőnek ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat. Eső érkezik a napokban, és hűvösebb is lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mentők, EKG-k és más berendezések csaknem 20 milliárd forintból fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közölte, sikeresen lezárta a projektet, amelynek részeként már korábban beszerezte a szükséges eszközöket. A szolgálat egyebek mellett 256 mentőautót, 572 többfunkciós defibrillátort, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vásárolt. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az Évtájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként 3 pályázat érkezett, mondta el rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: A kiskunmajsai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Drávecki kúria és a Szalacsi zsellérház és pincéi, ők nyerték meg, egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
1: Kanadai szerző kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerés Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. Az alkotót legtöbben a vörös önéletrajzáról ismerik. A díjakat hagyományosan december 10-én adják át Stockholmban. Csapadék érkezik a következő napokban, és erre óriási szükség van az őszi kalászosok vetéséhez, írja a Hungaromet. Utoljára 2 hete esett az országban, de a csapadék mennyisége csak kevés helyen haladta meg az 5 millimétert. Az elmúlt egy hétben egyébként nagy volt a napi hőingás, a hidegre hajlamos helyeken a 25 fokot is meghaladta. És jönnek a részletek a várható időjárásról. Holnap a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet, délelőttig mindenütt eláll az eső, és általában több órára előbújhat a nap. A hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, 14-22 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap a borongósabb eső

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt a zenei szakértők, a szakik, az igazi zenetudorok összvisz csak úgy jellemeztek, hogy reggae fusion. És ez nagyjából azért volt, mert volt egyszer egy Maxi Priest, aki keverte az R&B-t a poppal, és egy biztonság kedvéért egy kis reggivel. Majd kijött egy olyan dallal, aminek az volt a címe, hogy Close to You. És ez a dal még Amerikában is az első helyig jutott, és brit reggae énekes, vagy reggae dalszer ilyen előkelő helyen, főleg Amerikában, úgyhogy le a kalappal és le a play gombbal. Bizony.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Yeah.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt Tupac és a Changes. Egy olyan dal, ami hiába csak 1998-ban jelent meg, két évvel azok után, hogy Tupac Shakur meghalt. Még most 2026-ban is nagyon időtálló, mert hogy a társadalmi problémákról beszélt ilyen-olyan módon, és azért valljuk be őszintén, amíg lesz világ, amíg lesz emberiség, addig mindig lesznek társadalmi problémák. A Kánaán, az a mindenki boldog és minden jó lesz, az soha nem fog eljönni. Én legalábbis így gondolom, úgyhogy nagyon, de nagyon remélem, hogy Tupacnak egyszer igaza lesz, de nem hinném, hogy az 2026-ban lenne. Mindegy, erről ennyit, megyünk tovább. Jön most Sophie Ellis-Bextor, ez a Get Over You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, úgy néz ki, hogy ez most egy olyan óra, amikor olyan dalokat kell konfolnom, amik nagyon-nagyon-nagyon jóval azelőtt megjelentek már, még mielőtt igazi világslágerek lettek volna, mert hogy mindegyiknek kellett egy új gondolat, egy remixelés, egy kis push, és így volt annó a Kossin is, mert hogy elméletileg 2001-ben debütált, és akkor lett óriási nagy siker, de jóval régebben megvolt, csak kellett hozzá pár remix, pár új gondolat, és már minden rendben is volt. És hogyha megnézzük, hogy hova jutott, akkor nem mindegy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Emelkedhet majd a koronavírusos esetek száma. Egyre kevesebb a csapadékos nap idehaza. Mostanában azért számíthatunk majd némi esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elindul jövő héten a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program. Novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Többen kaphatják el a koronavírust a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécset, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. Ezeken a területeken várhatóan emelkedik majd a fertőzések száma. Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Szombaton és vasárnap egyebek mellett javítják majd a váltókat, sineket, aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Az ezzel kapcsolatos közlekedési változásokról a MÁV Inform oldalán olvashatnak. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek.
1: Holnap megszűnik a csapadék, elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, kivéve a délnyugati megyékben. Órákra kisüthet majd a nap. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, északon várható a legtöbb napsütés. Akkor a reggeli 0+12 fokról délutára 14-22 fokig melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás csütörtök estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim 10 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy 2 óra múlva már itt van a péntek, úgyhogy lassan indul a hétvégem, de addig még nagyon jó zenét le kell játszanom. Most a Freemasons-kel.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az az idő, amikor segítek azoknak, akik teljesen, de tényleg teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Kit miért kell felköszönteni, na meg főleg mikor? Azért, mert így nevezték el a szüleim. Na én azt mondom, hogy vágjunk is bele, holnap Dénes névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni az Ábrahámokat, az Ábrisokat, a Dieneseket, az Eleméreket, a Güntereket, a Seronokat, és még sorolhatnám, mert nagyon sokan vannak, de a Sára még azért egy szép magyar név. Úgyhogy hallottátok, hogyha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, holnap reggel ez legyen az első dolgotok, hogy egy SMS vagy egy telefon formájába üzenjetek neki. Ennyi, mi pedig most megyünk tovább a legjobb zenékkel. Hölgyek, itt van Jade és a Don't Walk Away.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most engem ért az a megtisztelő feladat, hogy egy gyönyörű, szép, nagyon okos és nagyon kedves hölgyet kell üdvözölnem itt a rádión keresztül, úgyhogy Zsigmond Orsikának innen is egy csodaszép estét, egy csodás hetet, egy csodás hónapot, egy csodás évet és egy csodás életet kívánok. Jó magam, én Big Falvi Tomi, az összes barátja, összes ismerőse, és nagyjából ez a közel 10 milliárd ember már lassan a földön. És hogy milyen zenével üdvözöljük Orsikát, hát ezt kérem szépen Tom Novim és a Your

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2007-et írunk, amikor Kelly Rowland már kiválta a Destiny's Child-ból, és piacra dobja a Work című dalt, ami úgy, ahogy megy, de az igazi áttörést azt hozza neki, amikor 2008-ban a Freemasons nevű angol duó felkarolja, és csinál rá egy remixet. Na, ez aztán teljes áttörés, pedig először R&B stílusban gondolták meg ezt a dalt, de utána rájöttek arra, hogy ez a dance, meg egy kis elektronika sokkal jobban áll neki, és sokkal több emberhez el is jut, úgyhogy így maradt. És milyen jól tették? Kelly Rowland, Work, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal története különösen érdekes. A német Fragma Instrumentalis Tokami című számát összekeverték Coco Star 1996-os I Need a Miracle című dalának énekével. Ez egy ilyen nem hivatalos mashup volt, tehát azt jelenti, hogy nem volt lejelentve, nem volt bejelentve, nem volt kiadva, viszont annyira kedvelték az emberek, annyira pörgette a bulizókat, hogy egyszerűen muszáj volt így hagyni és hivatalosan is kiadni. Ennyi. Két külön dalból született egy harmadik, amely mindkettőnél nagyobb siker lett. Néha-néha történnek azért csodák a keverőpultban. Ennyi. Fragma, Tokas Miracle.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás csütörtök éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 11 óra elmúlt, úgyhogy indul az utolsó órája ennek a kis pénteknek, és hivatalosan is belemegyünk a normál péntekbe. Michael Jacksonnal, hiszen ő kezd, ez a You Rock My World.
1: Ez a Night Shift.

0: nem kopik.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Azt mondom, vágjunk is bele. 13 fokra ébredünk, az tök jó. 19 lesz napközben, az már annyira nem tök jó. És a biztonság kedvéért közepesen felhős lesz az időjárásunk. Plusz egy hidegfront érkezik erős széllel, aminek aztán egyáltalán nem örülünk. Én meg pláne nem, mert a térdem, vállam és a fejem is frontérzékeny. Úgyhogy a sorstársaimnak kitartást, na meg persze mindenki másnak is, de egy a lényeg, hogy holnap már péntek van, úgyhogy fel a fejjel. Jamiroquai pedig tesz róla, hogy ne lógassuk az orrunkat, hiszen jön most a Can't Heat.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy vidám dal, ami látszólag vidám dal, mert valójában arra hívja fel a figyelmet, hogy mi emberek hát elég durván nyessük a környezetet, és durván teszünk azért, hogy ez a bolygó lassan így ne akarjon minket saját magán tudni. És mindez Johnny Mitchell egy Hawaii utazásán fedezte fel, és gondolta át, és írta le, amikor is azt látta, hogy a Hawaii környezetet hotelekké és parkolókká alakítják át. Úgyhogy ezért jön most nálunk a Counting Crows, Vanessa Cartonnak kiegészülve, ez a Big Yellow Taxi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezek közül valamelyiket meg kéne keresni, ha megvan, akkor mindenféleképpen lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha ez is megvan és elnyerte tetszéseteket, akkor egy like és egy követést gombot dobni ránk. Mi pedig ezt nagyon, de nagyon szépen köszönjük előre is, és ezért hozom most Mary J. Blige, szerintem örök érvényű

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ennyi volt a móka mára. Remélem, hogy mindenki jól érezte magát. Én nagyon, és remélem, hogy holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, szép álmokat, csodás estét, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.